0: tick-tock. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zöld rendszámok 10 000-eit kell lecserélni. Razziázik a rendőrség. Kisgyermeknevelőket támogatnak. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Számos zöld rendszámot kell lecserélni november végéig, több mint 32 000-et. A jelzést 2 éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. Az ügyintézés a kormány ablakokban indítható. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról a november 30-i határidőig, különben a hatóság bevonhatja a táblát és az engedélyt is. A Digitális Magyarország ügynökség közlése szerint az üzemben tartók új rendszámot kérhetnek, vagy megtarthatják a régit is, csak már fehér táblán. Újabb hatósági razzia az utakon. A vezetés közben mobilozókat figyelik az egyenruhások a héten. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a telefonján menet közben. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Csak nem 2000 leendő kisgyermeknevelő kap ösztöndíjat. A Magyar Államkincstár pályázatára több mint 2200 jelentkezés érkezett, végül 1995 támogatói okiratot állítottak ki, a technikumi tanulók havi 59 000, az alapképzésben résztvevő hallgatók pedig havi 125 000 forintot kapnak. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezése után a bölcsődei ellátásban helyezkednek el. Az ösztöndíjprogram 5,6 milliárd forintos unió és magyar társfinanszírozású keretből valósul meg. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt. Az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából. Ma is derült, szélcsendes, száraz idő várható, csak néhány felhő jelenik meg az égen. 24-25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke. Holnap még sok napsütés vár ránk, de nyugat felől átmenetileg elszürkülhet az égbolt, és néhol kisebb csapadék nem kizárt. Csütörtökön egy hideg front vethet véget a kellemes őszi időnek. Záporok, helyenként zivatarok előfordulhatnak. Péntekre jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 6-a reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Október közepén kezdődik a keresztféléves felvételi. Fedeles kukákat telepítenek Pécs kertvárosban. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Október első napjaiban Pécset zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével versenytek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. Hamarosan indul a keresztféléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a felvi oldalán érdemes tájékozódni. Zárható kukákat helyez ki a Biokom Pécsette a Nagy Imre utca környékére. A társaság most összesen 15 fedeles edényt helyez ki. Az a cél, hogy a zárható kukákból a varjak ne juthassanak táplálékhoz, vagy ne jussanak hozzá a kommunális hulladékhoz. A társaság azt is közölte, ősszel újra elindítja a varjak ragadozó madaras riasztását, emellett a korábbinál több fészek és tojás eltávolításra is engedélyt kérnének a jövő évi költési időszak előtt. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a 3 történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. A közösségi közlekedést szeretné népszerűsíteni a Volán Egyesülés azzal a fotópályázattal, amelyre a hónap végéig lehet nevezni. 2 témában hirdettek meg felhívást, az úton kategóriában a járművek és a természet harmóniáját, míg az életképek kategóriában a közösségi közlekedés közbeni emberi kapcsolatokat, interakciókat megörökítő alkotásokat várnak. A fotópályázatra digitális képekkel lehet nevezni, az alkotásokat október 31-éig várják, a további részletek az Egyesülés honlapján érhetőek el. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranya-Jenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban 2 ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak, ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. Nyílt napra várja az érdeklődőket a héten a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium. A végzős általános iskolások és szüleik október 8-án látogathatnak el az intézménybe, ahol az iskola képzési kínálata mellett bemutatják a diák életet, a programokat, és tájékoztató hangzik el a kollégiumi lehetőségekről is. A nap folyamán bemutató órákat is tartanak, mások mellett magyar nyelv, biológia, matematika, angol és német nyelv, illetve testnevelés óra is szerepel a kínálatban. Ezen a héten zajlanak az országos könyvtári napok, amelyhez a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont is csatlakozott. Az intézmény a héten díjmentes beiratkozással várja a leendő olvasókat. Emellett gyermekfoglalkozások, jóga, társasjátékos délután, fotókiállítás megnyitó, sakkprogram és könyvbemutató is szerepel a programok között. Szociális tüzelőanyag támogatás igényelhető Bogádon. A község önkormányzatának rendelete alapján a tüzelőanyagra az a helyi lakos lehet jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 130 ezer forint, egy személyes háztartás esetén pedig nem haladja meg a 140 ezer forintot. A támogatást csak olyan ingatlanra lehet kérni, melyben életvitelszerűen laknak és tűzifával fűtik. Háztartásonként egy kérelmet lehet benyújtani október 22-éig a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A beérkezett kérelmekről hónap végéig döntenek. Hétvégén zajlottak az idei Európai Madár Megfigyelő Napok, melynek részeként Magyarországon is számos program várta a lakosságot. Október első hétvégéjén idén 28 ország megfigyelői végeztek adatgyűjtést a madarakról. A rendezvény helyszínek számát tekintve hazánk az első helyen végzett az országok közötti versengésben 176 helyszínnel. A résztvevők száma kategóriában Magyarország csaknem 4000 fővel szintén az első lett a mezőnyben. A látott madarak számában pedig Finnország és Svédország után a harmadik helyet szerezte meg. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Mindisman Dávid tűzoltó főhadnagy a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette. Ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját. Az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata két forduló után két vereséggel a tabella 11. helyén áll. A csapat ezen a héten idegenben lép pályára, az eddig szintén két vereséggel rendelkező Osel Lions ellen. A meccset szombaton délután 6 órakor játsszák Oroszlányban. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szentlőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR Rend Kozár Miseny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, október 6-a van az év 279. napja, 86 nap és vége az évnek. Sok boldogságot a Brunóknak, a Renátáknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Max M. Levente vagyok. Buddy Rockers, a Crystal, majd Lisa Stansfield ebben a sorrendben. Az első hármasokat a hosszú hírösszefoglaló után. Ha dugó baleset van, már is jöhet a közlekedési info a 0620 55 55 155-re.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedünk.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelés épült ki a hétvégén a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk, lassítani kell, hogy a külső sávokra kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat, közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Seal és az Amazing a Besten.

0: a képlet. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, rögtön fél hét. Október 6-a van kedd, a gyaloglók világnapja. 1992 óta ünneplik a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. Gyalogláshoz pedig ma is kiváló, sőt, csodálatos idő lesz. 22-26 fok, ma és holnap még kitart az indián nyár, csütörtökön hidegfronttal vége az őszi nyárnak. És vége most egy fél órának, jönnek a friss hírek, aztán Sharammal folytatjuk Party All The Time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárultak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. Folytatódik ma is a napsütéses őszi idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október első napjaiban Pécset zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével versenytek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. Hétvégén zajlottak az idei Európai Madár Megfigyelő Napok, melynek részeként Magyarországon is számos program várta a lakosságot. Október első hétvégéjén idén 28 ország megfigyelői végeztek adatgyűjtést a madarakról. A rendezvény helyszínek számát tekintve hazánk az első helyen végzett az országok közötti versengésben 176 helyszínnel. A résztvevők száma kategóriában Magyarország csaknem 4000 fővel szintén az első lett a mezőnyben. A látott madarak számában pedig Finnország és Svédország után a harmadik helyet szerezte meg. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR Rend Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyolfelhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 6-a van kedd, az aradi vértanúk emléknapja. Az időjárás viszont ma és holnap még nem gyászol, majd csütörtöktől. Ma is sok napsütés várható, 22-26 fok. Csütörtökön északnyugat felől jön a hidegfront, amely véget vet a vénasszonyok nyarának. Hűvösebb időre, csapadékra is készülnünk kell majd. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig indítom Sophie Alice Baxter dalát, Get Over You a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, október 6-a friss hírei után. Hozom majd a Daft Punk slágerét. És jön a 4-es street is.
2: 10 éven át csak húztam, vártam a legnagyobb csodát.
1: Ugyanakkor jöhet a közlekedési info is, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október közepén kezdődik a keresztfél éves felvételi időszak. Napközben akár 25-26 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hamarosan indul a keresztfél éves felvételi, hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. Zárható kukákat helyez ki a Biokom Pécsette a Nagy Imre utca környékére. A társaság most összesen 15 fedeles edényt helyez ki. Az a cél, hogy a zárható kukákból a varjak ne juthassanak táplálékhoz, vagy ne jussanak hozzá a kommunális hulladékhoz. A társaság azt is közölte, ősszel újra elindítja a varjak ragadozó madaras riasztását. Emellett a korábbinál több fészek és tojás eltávolítása is engedélyt kérnének a jövő évi költési időszak előtt. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi tévétoronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windisman Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártirok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyol felhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Október 6, kedd, sok boldogságot, Brunók, Renáták, szülinaposok hívható, SMS, Viber számunk nem változott, 0620 55 55 155. Már is indítom a Kossin slágerét, Max Levente vagyok, ez a...
0: Best FM, a

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM a legjobb zenék, részleges jó hírek az M1-esről.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Tehát az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között Győr felé változatlanul a külső és leállósáv járható. Budapest felé viszont az 55-ös kilométertől a 33-asig a belső átterelt sáv megszűnt. Két sávon halad a forgalom ezen a bő 22 kilométeren az új szélesített pályán. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös kilométer között, illetve a 33-as és a 19-es kilométer között a belső sávot a korábbiakhoz hasonlóan átterelik a Győr felé vezető pályaoldalra. Jó utat, közben itt a következő, az ezredforduló legnagyobb slágerei közül. Beyoncéval lassúzunk, ez a Halo a Besten.
1: Best!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

Best FM, a legjobb zenék. Ma és holnap még indián nyár, csütörtökön jön a hidegfront, az igazi ősz. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, George Michael és a Too Funky szól hamarosan.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az idei 72 óra kompromisszum nélkül akcióra. Folytatódik ma is a derűs őszi idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a három történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranya Jenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban két ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak, ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR-rend Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik. Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses, nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyol felhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 6-án, kedden Bruno Renáta napja van, és az aradi vértanúk emléknapja, az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Százharminchét éve ezen a napon Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revű színház, a Kabaré. 1949-ben ezen a napon született Bobby Ferrell, táncos énekes, a Bonnie M együttes tagja. 1963. október 6 megszületett Elizabeth Shue, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Karate Kölyök, a Koktél, a Visszajövőben második-harmadik részében pedig Marty McFly barátnőjét alakította. És fontos dátum az október 6-a Madonna számára is, mert ez a nap volt a legelső kereskedelmi forgalomba hozott kislemezének, az Everybody-nak a megjelenési dátuma, az évszám pedig 1982 volt. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Erre az időszakra pedig ki mással emlékezhetnénk a legautentikusabban, mint a pop királyával. A dal címe is ez, Remember the Time, és énekel Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Futás a suliba, mindjárt becsöngetnek rögtön 8 óra, friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
6: Október 9-én és 10-én Lego kaland lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szepti Hórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október közepén kezdődik a keresztféléves felvételi időszak. Napközben akár 25-26 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hamarosan indul a keresztféléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. Szociális tüzelőanyag támogatás igényelhető Bogádon. A község önkormányzatának rendelete alapján a tüzelőanyagra az a helyi lakos lehet jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 130 ezer forint, egy személyes háztartás esetén pedig nem haladja meg a 140 ezer forintot. A támogatást csak olyan ingatlanra lehet kérni, melyben életvitelszerűen laknak és tűzifával fűtik. Háztartásonként egy kérelmet lehet benyújtani október 22-éig a Bogádi közös önkormányzati hivatalhoz. A beérkezett kérelmekről hónap végéig döntenek. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HRN Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyol felhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, jó utat, friss közlekedési hír.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen ma estig tartó aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között. Egy 1 kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos tudni, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsítósáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Nagyon-nagyon kell ezeknél figyelni, a munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat! A folytatásban pedig Lady Gaga paparazziának vakúja villog, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Pár nap maradt a vénasszonyok nyarából, ma 25 fok körüli kellemes, napsütéses, száraz időnk lesz. De hogy egészen pontosan meddig tart a jó idő, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. Rögtön 8:30, jó reggelt, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ez a folytatás mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Lezárultak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. Folytatódik ma is a napsütéses őszi idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október első napjaiban Pécset zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével versenytek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. Hétvégén zajlottak az idei Európai Madár Megfigyelő Napok, melynek részeként Magyarországon is számos program várta a lakosságot. Október első hétvégéjén idén 28 ország megfigyelői végeztek adatgyűjtést a madarakról. A rendezvény helyszínek számát tekintve hazánk az első helyen végzett az országok közötti versengésben 176 helyszínnel. A résztvevők száma kategóriában Magyarország csaknem 4000 fővel szintén az első lett a mezőnyben. A látott madarak számában pedig Finnország és Svédország után a harmadik helyet szerezte meg. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR Rend Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyol felhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Akár kész vagyunk rá, akár nem. Pár nap és megérkezik az igazi ősz. Hűvösebb lesz, borúsabb lesz az idő, esni is fog, és a legtöbb helyen már 20 fok alatt marad a napközbeni maximum, de addig, még ma és holnap folytatódik a gyönyörű indián nyár, és folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát is. Mindjárt Pitbull jön, előtte még Curtis Péli Barnával, most pedig a Fugees és a Ready or Not a Besten. Ready or not.

0: nem kopik. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Best FM. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék a gyaloglás világnapján, lépésről lépésre, az a Step by Step címmel Whitney Houston dala zárta az órát. 1992-ben indították útjára a Riói Föld konferencia után a testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítésére. A gyalogláshoz pedig csodálatos időnk lesz ma is és holnap is. Persze, aki nincs cukorból, az egy esernyővel, esőkabáttal, majd csütörtökön és majd pénteken is gyalogolhat. Fontos, hogy ez rendszeres legyen. Rögtön 9 óra tehát jönnek a friss hírek, aztán a következő órában például az Aesop Bass dala. És lelket önt belénk a halott pénz.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet le...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október közepén kezdődik a keresztféléves felvételi időszak. Napközben akár 25-26 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hamarosan indul a keresztféléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. Zárható kukákat helyez ki a Biokom Pécsette a Nagy Imre utca környékére. A társaság most összesen 15 fedeles edényt helyez ki. Az a cél, hogy a zárható kukákból a varjak ne juthassanak táplálékhoz, vagy ne jussanak hozzá a kommunális hulladékhoz. A társaság azt is közölte, ősszel újra elindítja a varjak ragadozó madaras riasztását. Emellett a korábbinál több fészek és tojás eltávolításra is engedélyt kérnének a jövő évi költési időszak előtt. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windisman Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyol felhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Édes menekülés a közelmúltban, jön a The Sweetest Kép Gwen Stefanitól és Akontól, attól a Gwen Stefanitól, aki október 3-án ünnepelte 57. születésnapját. A No Doubt énekesnőjeként ismertük meg, később szólóban is letette a névjegyét, jellegzetes hangja mellett vörös rúzsa és platina szőke haja is védjegyévé vált. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best

blokkolnánk, hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best of M, a legjobb zenék. Jöjjön Justin Timberlake 2003-as debütáló albumának harmadik kislemeze. A Rock Your Body-t indítottam el, melynek szerzője Pharrell Williams, és érdekesség, hogy eredetileg Michael Jacksonnak szánták a dalt, de Jacko visszautasította, így kapta meg végül Timberlake.

feeling me? Let's do something. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 26-10-06 a mai dátum, ma és holnap még kitart az indián nyár 25-27 fok körüli maximumokkal. Csütörtökön jön a hűvösebb ősz, most pedig egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Christina Aguilera, Car Wash a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hányszor hallottuk, bárcsak visszatekerhetném az időkerekét. Na ezt kérem szépen itt a Besten a nap 24 órájában megtesszük. 10 után majd a Fetszel Smollal. Szól majd a Turn Around, és persze utazunk néha előre is az időben. Vár a holnap címmel, Wolf Kati dala is forog majd, de csak is a legfrissebb hírek után, itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Még lehet jelentkezni az idei 72 óra kompromisszum nélkül akcióra. Folytatódik ma is a derűs őszi idő. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a három történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranyajenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban két ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak, ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR-rend Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik. Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik ma is a napsütéses, nyugodt őszi idő. Csak kevés fátyol felhő szűrheti ma a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A szél a legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan régi ismerőseinktől, mint a Linkin Park, Seal, az Outkast, itt lesz a Maroon 5, a CNC Music Factory, nem sokára Sean Paul és Sasha, az órát pedig a német DJ-producer Tom Novi kezdi a Your Body-val 4 perccel múlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: egyetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mondd, hogy lehet, hogy lesz bűn egy szerelem.

Best FM, a legjobb zenék. A CNC Music Factory-val utazunk vissza a 90-es évek hajnalára. Jön a Gonna Make You Sweat, és rögtön kezdődik is a dal Everybody Dance Now. Szól majd az első pár szó, aki pedig ezt meg is fogadja, az ma, kedd lévén, Funkira robhatja este a Night Shift-ben. 6-tól a házigazda White Boy, a lemezjátszóknál 7 és 8 között DJ Hangya itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében hatósági tevékenység miatt alakult ki 5 kilométert meghaladó torlódás a 158-as kilométertől. Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalom térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad, valamint szintén a főváros felé Biatorbágynál egy autó és kamion koccant, a 18-as kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma és holnap még abszolút aktuális Kid Rock slágere az All Summer Long. Folytatódik az indián nyár, de csütörtökön véget ér, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. És hadd ajánljak a magyarok közül is, szól majd a kompakt diszkó dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Room Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért, magyaros burgonyaleves pirított kolbásszal. Az A menü fűszeres sertéstarja joghurtos sült céklával és rösztivel. A B menü sütőtökös lezenje mozzarellával besütve. A C menü rántott sirkemáj habos burgonya pürével. A Paleo menü 3290 forintért, tárkonyos és ragúleves, fehérboros gőzölt harcsafilé, párolt zöldségekkel, citromfűmártással. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös karfiolleves húsgaluskával. Az A menü szaftos mustáros karaj burgonya krokettel, a B menü póréhagymás bulgurizottó bébispenóttal és mogyoróval. És végül a vegán menü 3290 forintért, szejtán gulyás, vegán túrógombóc baracklekvárral. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Még egy pár napig kitart az októberi nyár. Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd félárbócra eresztették az aradi vértanúk emlékére a nemzeti gyásznapon. Az eseményen részt vett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és több kormánytag. Az aradi vértanúk emléknapján egész nap félárbócon marad a magyar zászló annak emlékére, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az Orvosi Élettani Nobel-díj 3 tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint a díjazott kutatók az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le munkájukkal. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Ma egyébként a fizikai Nobel-díj nyertesét is bejelentik. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Az íre a pontot, az érzelmi töltöttségünk szintjén pedig Kim Mezel teszi most föl. A Melody Maker dala után Be Happy Every Day és Young Hearts Run Free, a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Romeo és Julia című film betétdalaként is elhíresült dallal megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen ma estig aszfaltozás miatt kell figyelmesen autózni Budapest felé a 17-es és 16-os kilométer közötti 1 kilométeres szakaszon, ahol a középső sávot zárták le, így csak a külső és a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. További fontos info, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál nincs gyorsító sáv, stopptáblás felhajtás lett kialakítva, emiatt több kilométeres torlódás alakult ki az 1-es főúton. A munka várhatóan ma este 8 óráig tart. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a Black Eyed Peas Hey Mama című slágerével a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama.
0: Get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két hajót ért dróntámadás a bolgárpartoknál. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Országos razzia, a mobilozó sofőröket figyeli a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Tegnap ugyancsak a Fekete-tengeren a román partoknál feltehetően dróntámadás miatt ütött ki tűz egy török gabona szállítóhajón. Egy ember meghalt, egy pedig eltűnt. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a Nemzeti Lobogót a Kossuth téren, majd Félárbócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Már 23 ezren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Az államkincstár közölte, hogy a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, de egyes esetekben elérheti a 65 ezer forintot is. A pénzt bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra lehet fordítani. A mobilozó sofőrökre vadászik a héten a rendőrség. Az országos razziával egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az ORFK. Nem csak a kézben tartott készülékkel telefonálókra figyelnek, azt is ki szeretnék szűrni, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, képeket nézeget, vagy esetleg filmet néz. Ez ugyanis komoly kockázat. A kezdeményezés célja a baleset megelőzés. Továbbra is meleg nappalokra és hideg éjszakákra számíthatunk. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép keddet, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát vannak azok a dalok, amik igazán úgy be tudják indítani, és be tudják rugni azt a bizonyos ajtót, ha mondjuk délutáni munkáról van szó. Hát pont egy ilyennel indítok így ebéd időben, ez pedig nem más, mint a Black Eyed Peas és a Hey Mama, úgyhogy jó munkát, és persze jó étvágyat kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot, jó kedvet így kedd délutára, bár el kellett gondolkodnom, hogy kedd van, vagy szerda van, annyira gyorsan telik az idei évben. Egyébként ez az év és minden hét, hogy néha így el tudok veszni a közepén, de nyugi, kedd van, megnéztem a naptárt, október 6-a, és nagyon szép őszi napunk van, úgyhogy használjuk ki mondjuk pihoszenék hallgatására. Ha munkában, akkor azért, ha útközben, akkor azért, ha pihenés közben, akkor azért, ha bevásárlás közben, akkor azért, ha egyszerűen csak jó hangulatba akarnak kerülni, akkor pedig azért. Én hozom a legjobbakat és közlekedési információkat és mindenféle érdekességet, hozom a napkérdését is, úgyhogy ma is tartsanak velem. Remélem, hogy jól vannak és eddig jól telt a kedd, hát a folytatást bízzák rám. És a Sixpence None the Richer dalára szerintem ez a világ egyik legromantikusabb dala. Kiss me a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is számíthatnak rám, hogyha útinfókról van szó, figyelem az utakat, figyelek mindent, úgyhogy ha van információ, már adom is tovább. Természetesen ma is hozzászólhatnak az adáshoz. 0620 55 55 155. Ide várom a közlekedési információkat is, de nyilván majd a nap kérdésére is a válaszokat. Na de előtte nézzünk rá most az utakra, mert hogy új terelést építenek ki az M5-ösön, Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél a gyáli csomópont gyűjtő ágára terelnek mindenkit, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább, csak a leállósávon. A munka miatt 1-2 kilométeres most a dugó, ami kialakult. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele, illetve egy nagyon fontos dolog, ma is sokan dolgoznak az utakon. Vigyázzunk rájuk is, na meg egymásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Dig.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fél 3, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit megnyugtattak a hallgatók, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki néha el tud veszni a hetekben, hogy most kedd van, szerda van, vagy egyáltalán milyen napot írunk, mert annyira gyorsan telik ez az év. Viszont ez a délután azért még csak éppen, hogy beindult, úgyhogy ne szaladjunk előre, inkább a következő órában is hallgassunk isteni zenéket. Egy óra azonban már eltelt a délutánból, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Mary J. Blige. És itt lesz majd a szuperhíró dala is, az utolsó boldog nyár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-do-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolgár felség vizeken ért dróntámadás két hajót. Bővíteni a használt ruhagyűjtés lehetőségeit a MOHU részecske fizikusé a fizikai Nobel-díj. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Dróntámadásért két hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál hajnalban. A 24.hu arról ír, hogy az egyik hajó elsüllyedt, a másik megrongálódott. A jelentések szerint kereskedelmi hajókat ért találat. Már zajlik a mentés, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek. A bolgár államfő megerősítette a támadást, részleteket viszont nem közölt. Bulgáriában tanácskozást hívtak össze az eset miatt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Magyarország teljes szolidaritásáról biztosítja Bulgáriát. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vasárnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán tegnap gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűjt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Támogatjuk azt, hogy a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansen részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinok felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért. A díjakat hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át Stockholmban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is 4 perccel, velem Majoros Ritával is, természetesen a legnagyobb kedvenceinkkel. 90-es, 2000-es évek a legjobb időszak volt zenei szempontból mindenféleképpen, mert hogy olyan dalok születtek, mint a Vando Project és a King of My Castle, vagy Yolanda Be Cool és We No Speak Americano, na ezek is jönnek, de csak Mary J. Blige és a Family Affair után.
0: Best FM.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Újítsuk fel az otthonunkat ma délután, na jó, persze csak szóban, mert hogy én az elmúlt hétvégéken és a mostani hétvégén is úgy tervezem, hogy egy picit felújítgatom az otthonom. Persze csak semmi szakmunka, csak apránként, akár egy-egy ilyen kis bútorfestés, vagy például most az új projektem a csempefestés lesz, mert hogy a fürdőszobai csempét szeretném egy icipicit feldobni, a csempematricákat is nézegettem, de hát mondjuk úgy, hogy ahhoz nem vagyok én elég ügyes, ezért gondoltam a csempefestésre, hogy próbáljam egy kicsit költséghatékonyan megoldani ezeket a dolgokat. Egyébként, hogyha valakinek van rá valami tipje, nagyon-nagyon köszönöm, hogy hogyan is kezdjek ennek neki, bár azért konzultáltam egy-két szakember ismerőssel, mondjuk így. Na de arra vagyok kíváncsi, mert hogy ez lesz a nap témája is, hogy felújítunk, hogy mi az, amire már mindenképpen szakembert hívunk, és mi az, amit majd én megcsinálok. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és természetesen a szakemberek üzeneteit is várom. Mi az, amit ők már láttak, hogyha mondjuk majd én megcsinálom, bakikról van szó, szóval minden érdekel felújítás témájában. Mi az, amit mi majd egyszer megcsinálunk, és ott vár 2019 óta, vagy mi az, amiben eddig például nagy sikerünk volt, hogyha az otthonunk felújításáról van szó, úgyhogy kinek milyen tapasztalatai vannak felújítás tekintetében, mi az, amit ő megcsinál, mi az, amikor szakembert hív, és jöhetnek az üzenetek. 0620-55-55-155, ide jöhetnek az üzik, de akár nyugodtan fel is hívhatnak, és ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, és újítsunk fel együtt. A Vandum Project dala pedig mindenkinek szól, aki éppen felújítás közben hallgatja a Best FM-et. Szóljon a King of My Castle!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Van több hírem is, nem túl jók, de már kezdem is az elején. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hanság pihenőhely után több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt teljes egészében lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény-Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig egyébként aszfaltozás miatt figyelmesebben kell autózni a főváros felé az M1-esen a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszon a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-ra viszont továbbra is kettő sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. A munka várhatóan úgy ma este 8 óráig tart körülbelül, de én figyelem az információkat és hozom a legfrissebbeket. Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabadegyháza Addon csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél emiatt lassulás tapasztalható. Az M0-es autóúton pedig a keleti szektorban Csömörnél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. A 62-es kilométernél egy sávot lezártak, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Ide írt egyébként Tamás is, hogy a Ferenc körúton a Mester utcánál baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel is kell számolni. Köszönöm az infókat, jó utat!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen módon másodperceken belül 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább és élvezzük majd a tankcsapda dalát, jön a Pesten megjelent Isten.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Üzeném, hogy Madonna is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, a csillagászatban nyitott új távlatot az új fizikai Nobel-díjas, még kitart az indián nyár. Villányi Eszter vagyok. Az aradi vértanúkra emlékezünk. Katonai tiszteletadás mellett vonták fel a nemzeti lobogót a Kossuth téren, majd Félárvócra eresztették. A fővárosi megemlékezés a Batthyány örökmécsesnél folytatódott koszorúzással, majd a Fiumei úti sírkertben zárult a Batthyány mauzóleumnál. Délután a Gyulai várnál az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelynél mond beszédet Magyar Péter miniszterelnök. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap annak emlékére, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Elkezdődött az egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat között. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke jelezte, részt kívánnak venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladatai kapcsán. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Az egyeztetések folytatódnak. Váltójavítás miatt lesznek korlátozások ma este a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt este 8-tól több vonalon is kimaradó járatokra lehet számítani, illetve a Mecsek és Göcsei ICK esetében kelenföldig közlekedő járatok is lesznek. A MÁV Inform arról tájékoztat, hogy a távolsági vonatok várhatóan még a déliből indulnak. Megvan, kikapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hazen belga részecske fizikus díjazzák az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sark jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Még kitart az indián nyár, sok napsütésben bízhatunk, csapadék nem lesz, csak fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. A szél is nagyrészt gyenge marad, 22-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 6-15 fok közé hűl a levegő, éjszaka 1-7 fok várható, de a hidegre hajlamos tájakon fagypont körüli hőmérsékletek is lehetnek. Éjszaka a Dunántúlon felhősebb lesz az ég, néhol pára is kialakul, holnap napos idő várható átmeneti felhősödéssel 23-27 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk lassan 5 perccel. Jó hangulat, Best FM isteni zenék. Remélem, hogy velem tartanak. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is hozom a kedvenceket, úgyhogy jön a Madonna féle American Pie. Itt lesz majd a KLF, jön a Tankcsapda és Geszti Péter is Wolf Katival. Most a Nickelback-kel indulunk. Már itt is a Photograph.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ma felújítunk, mert hogy az a nap kérdése és az a nap témája, hogy ha ottani felújításról van szó, akkor ki hív szakembert, ki az, aki megoldja saját maga, vagy mi az, amit megoldunk magunk, és mikor hívunk szakembert. Azt írja Peti, én mindent magam csinálok, mert a szakember drága, aztán rájövök, hogy én még drágább vagyok, mert amit elrontok, azt utána még a szakemberrel is meg kell csináltatni. Hát van benne valami, én is ezt szoktam mondani, hogy ezért végig gondolom, és ez mégiscsak egy-egy szakma, tehát akár vízvezeték szerelési munkáktól kezdve a festésen át, tényleg bármi, azért jobb ezt átgondolni. Azt írja Nóri, kifestettem a nappalit YouTube videó alapján, a videóban 20 perc volt, nálam 2 nap, viszont most már tudom, hogy a festő szalagot nem egy héttel később kell leszedni. Azt írja Gábor, polcot akartam felrakni, a fal mögött valami cső lehetett, mert amikor megfúrtam, olyan hangja lett a lakásnak, mint egy horrorfilmnek, azóta minden falat szakemberrel furatok. Hát lehet, hogy ez a jobb megoldás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az ilyen üzenetek. És persze azok is, amikor esetleg valaki mégiscsak sikereket ért el, azzal, hogy majd ő megoldja. Na hát erre is kíváncsi vagyok. Egy-két üzenet érkezett már ezzel kapcsolatban, tehát elenyésző, mondjuk így, fogalmazzunk így. Amiből viszont nagyon sok van ma délután, az nem más, mint az isteni zenék, amikkel igazán jól szórakozhatunk itt a Best FM-en. Például Maxi Priest és a Close to You, vagy Madonna dala az American Pie. Már érkezik is a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, már meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Figyelem, figyelem továbbra is az M1-esen, mert Hegyeshalom felé a Halság pihenőhely után korábban több kamion ütközött. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor az 5 kilométert is meghaladta. A 142-es Lébény Mecsér csomópontban leterelnek mindenkit, majd a 160-as Moson-Magyaróvár csomópontban vissza lehet térni a pályára. Ma estig tart az aszfaltozás, úgy nagyjából este 8 óráig az M1-esen, a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométerek között. Egy kilométeres szakaszt a középső sávon le is zártak, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható. Az M0-esre viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Fontos, hogy a 18-as kilométernél a Biatorbágyi felhajtónál gyorsító sáv hiányában stopptáblás felhajtás lett kialakítva. Este 8 óráig kell tehát nagyjából ezzel számolni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár a fővárosból, akár bármelyik útról az országból. Egyébként a Hegyalja útról is kaptam egy információt, hogy a Sánc utcánál baleset történt, úgyhogy a Budapesten autózóknak erre kell figyelni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnádi Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
3: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szeptihóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Csütörtöktől elkezdenek melegedni a radiátorok a pécsi lakásokban. Folytatódik a napsütéses idő szerdán is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket. Hamarosan indul a kereszt féléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a felvi oldalán érdemes tájékozódni. Több mint 90 millió forintos büntetést kapott egy webshop a NAV-tól, azért mert 2 számlázó programot használt, és ezek segítségével eltüntette utánvételes bevételeit. Az adóhatóság közlése szerint a mobiltelefonokat és tartozékait értékesítő áruház az adóbevallásai alapján veszteségesen működött, ám a NAV kiderítette, több mint 30 millió forinttal károsította meg az üzlet a költségvetést. A bevétel szándékos eltitkolása miatt a NAV akár 200%-os bírságot is kiszabhat. Ezen a héten zajlanak az országos könyvtári napok, amelyhez a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont is csatlakozott. Az intézmény a héten díjmentes beiratkozással várja a leendő olvasókat. Emellett gyermekfoglalkozások, jóga, társasjátékos délután, fotókiállítás megnyitó, sakkprogram és könyvbemutató is szerepel a programok között. A labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott hétfőn 2-1-re legyőzte Ukrajna együttesét. A két csapat a szlovákiai Nagyszombaton találkozott. A magyar győzelem pedig azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese feljött a csoport második helyére. A válogatott 4 kör után 7 ponttal rendelkezik. Az 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélküli sereghajtó Georgia vendége lesz a csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mámfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, nyugat felől azonban már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nem kizárt, hogy néhol kisebb eső is kialakul. Többfelé megélénkülhet a déli szél, reggel 6, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírekkel, információkkal legközelebb 4-kor jelentkezünk itt a Besten. Andineket köszönöm addig, és jó munkát kívánok. Hello Pécs, kellemes délutánt. Jön az őszi játszóház Komlón, hamarosan jönnek a részletek, addig viszont velünk tesznek a dalok, olyanok, mint Adamski és a Killer, vagy éppen Eminem és a The Real Slim Shady.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Őszi játszóházat szerveznek Komlón október 26-án 16:30 és fél hét között a Közösségek Házában. A kicsiket várja majd többek között fotófal, halloweeni kalandjáték, diszkó, a varázsital koktélbár, kézműves asztalok és nem utolsó sorban jelmezverseny is. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is hallgatjuk a dalokat, érkezik a Booty Love és a Boogie Tonight, itt lesz Ákos és a Felemel, most pedig irány a 90-es évek, az évszám 1993, ez már a Jade és a Don't Walk Away, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Időjárásunk tekintetében elmondhatom, hogy jelentős különbség van az éjszakai és a nappali hőmérsékletek között. Míg hajnalban 4, most 26-27 fokot mérhetünk Pécset, holnap reggel 6 fok lesz, napközben még 27 fok várható sok-sok napsütéssel. A csütörtök már hozza a változás, méghozzá egy kettős fronttal, reggel 11, napközben a 23-24 fok a jellemző, viszont főként a délutáni óráktól feltámad a szél és jön 2-4 mm csapadék. A hideg front majd pénteken hajnalban érkezik, ott egyébként körülbelül 10 fokot mérhetünk, napközben maximum 14-15 fok lesz, marad a szél, illetve a csapadék. A szombat és a vasárnap esőmentes, ugyanakkor szeles lesz, maximum 16-17 fokos csúcsértékekkel. Az időjárás híre után folytatódik a zenei maraton, nem is akárkikkel. Itt lesz majd a Take That, például a 90-es évekből Relight My Fire, előtt a francia Martin Solveig érkezik, és a Rakim Music.

iPhone. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Továbbra is borzolja a kedélyeket a Pécsen eltűnt professzornak a története, ugyanis dr. Zágai Rudolf 3 éve tűnt el teljes egészében nyomtalanul, és hiába is keresték a rendőrök, valamint a civilek hónapokon keresztül nem találták a nyomát. A különleges üggyel kapcsolatban további információt a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Hamarosan mi is hírekkel folytatjuk, addig is szólnak a dalok, itt van Kaszati Bímáron szólóban, ez annyira te.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A Szanoméda Bákhia érkezik a folytatásban, de csak a következő órában, hiszen most jönnek a legfrissebb hírek és információk Insanitól a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnádi Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
5: Október 9-én és 10-én Lego kaland lesz a Cella Szeptihóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Közzétették a komlói bérlakás pályázat eredményeit. Holnap akár 27 fok is lehet még. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Közzétette legutóbbi önkormányzati bérlakás pályázatának eredményeit a komlói önkormányzat. A város összesen 11 lakásba keresett bérlőket pályázati úton. A Humán Bizottság szeptember 30-ai döntése alapján 4 lakásba költözhetnek új bérlők. A meghirdetett ingatlanok közül 4-re egyetlen pályázat sem érkezett, 3-ra pedig bár pályáztak, egyetlen ajánlat sem volt érvényes. Zárható kukákat helyez ki a Biokom Pécsette a Nagy Imre utca környékére. A társaság most összesen 15 fedeles edényt helyez ki. Az a cél, hogy a zárható kukákból a varjak ne juthassanak táplálékhoz, vagy ne jussanak hozzá a kommunális hulladékhoz. A társaság azt is közölte, ősszel újra elindítja a varjak ragadozó madaras riasztását, emellett a korábbinál több fészek és tojás eltávolításra is engedélyt kérnének a jövő évi költési időszak előtt. Számos más Baranya megyei városhoz és községhez hasonlóan, a Baliget is csatlakozik a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A program a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, vagy egyetemi főiskolai tanulmányaikat megkezdeni kívánó fiatalokat támogatja. A pályázatokat az EPER Bursa oldalon kell rögzíteni. A benyújtás határideje november 5-e. A részletekről a Baliget honlapján lehet tájékozódni. Időközi német nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztást tartanak október 11-én Romonyán. A voksoláson 5 jelölt közül lehet majd választani. A szavazáson azok vehetnek részt, akik szerepelnek a német nemzetiségi névjegyzékben. Ők a szavazás napján vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatják le voksaikat a Béke utca 51-es szám alatti szavazókörben, személyazonosság igazolása és lakcímkártya bemutatása után. Minden szavazó 3 jelöltre voksolhat érvényesen. A további tudnivalókról Romonyak közösségi oldalán lehet tájékozódni. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windischmann Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
6: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, nyugat felől azonban már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nem kizárt, hogy néhol kisebb eső is kialakul. Többfelé megélénkülhet a déli szél, reggel 6, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 4-kor a Besten. További kellemes étkezést kívánok a mikrofonnál este 6-ig, H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, velünk lesz hamarosan a francia sztár DJ David Guetta és egy dal 2002-ből Jazz the Little More Love. Előtte jönnek Timbalandék.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: belét, mert jó.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Szemtanúkat keresnek a pécsi rendőrök, ugyanis augusztus 14-én 9 óra körül Pécsett a Majorosi Imre utca és a Bástya utca találkozásánál összeütközött egy telepjáró kialakítású, barnás aranymetál színű Nissan gyártmányú gépkocsi, valamint egy kerékpár. A baleset után a két járművezető beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek szemtanúja volt egy fehér bukós isakot viselő, robogót vezető férfi, aki beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki érintettje vagy éppen szemtanúja volt az esetnek, vagy a balesetről érdemleges információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a telefontanú zöld számán, ez a 0680-555-111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, de várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Rövidesen jön egy hírösszefoglaló, addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen, hamarosan velünk lesz a Halott pénz, előtte adom a 90-es klasszikust, itt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A folytatásban jön a hír összefoglaló Ince Anna Máriától, a felelős szerkesztőtől. Aztán velünk lesz a The Beavers Puskás Petivel, tőlük szól a Rakjuk Össze.
1: 2026. október 6-a, délután 4 óra 39 perc van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
2: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Október közepén kezdődik a keresztfél éves felvételi. Fedeles kukákat telepítenek Pécs kertvárosban. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Október első napjaiban Pécset zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével versenytek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. Hamarosan indul a keresztfél éves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. Zárható kukákat helyez ki a Biokom Pécsette a Nagy Imre utca környékére. A társaság most összesen 15 fedeles edényt helyez ki. Az a cél, hogy a zárható kukákból a varjak ne juthassanak táplálékhoz, vagy ne jussanak hozzá a kommunális hulladékhoz. A társaság azt is közölte, ősszel újra elindítja a varjak ragadozó madaras riasztását. Emellett a korábbinál több fészek és tojás eltávolításra is engedélyt kérnének a jövő évig költési időszak előtt. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a 3 történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. A közösségi közlekedést szeretné népszerűsíteni a Volán Egyesülés azzal a fotópályázattal, amelyre a hónap végéig lehet nevezni. 2 témában hirdettek meg felhívást, az úton kategóriában a járművek és a természet harmóniáját, míg az életképek kategóriában a közösségi közlekedés közbeni emberi kapcsolatokat, interakciókat megörökítő alkotásokat várnak. A fotópályázatra digitális képekkel lehet nevezni, az alkotásokat október 31-éig várják, a további részletek az Egyesülés honlapján érhetőek el. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranya Jenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban 2 ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak. Ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. Nyílt napra várja az érdeklődőket a héten a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium. A végzős általános iskolások és szüleik október 8-án látogathatnak el az intézménybe, ahol az iskola képzési kínálata mellett bemutatják a diák életet, a programokat, és tájékoztató hangzik el a kollégiumi lehetőségekről is. A nap folyamán bemutató órákat is tartanak, mások mellett magyar nyelv, biológia, matematika, angol és német nyelv, illetve testnevelés óra is szerepel a kínálatban. Ezen a héten zajlanak az országos könyvtári napok, amelyhez a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont is csatlakozott. Az intézmény a héten díjmentes beiratkozással várja a leendő olvasókat. Emellett gyermekfoglalkozások, jóga, társasjátékos délután, fotókiállítás megnyitó, sakkprogram és könyvbemutató is szerepel a programok között. Szociális tüzelőanyag támogatás igényelhető Bogádon. A község önkormányzatának rendelete alapján a tüzelőanyagra az a helyi lakos lehet jogosult, akinek családjában az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 130 ezer forint, egy személyes háztartás esetén pedig nem haladja meg a 140 ezer forintot. A támogatást csak olyan ingatlanra lehet kérni, melyben életvitelszerűen laknak és tűzifával fűtik. Háztartásonként egy kérelmet lehet benyújtani október 22-éig a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A beérkezett kérelmekről hónap végéig döntenek. Hétvégén zajlottak az idei Európai Madár Megfigyelő Napok, melynek részeként Magyarországon is számos program várta a lakosságot. Október első hétvégéjén idén 28 ország megfigyelői végeztek adatgyűjtést a madarakról. A rendezvény helyszínek számát tekintve hazánk az első helyen végzett az országok közötti versengésben 176 helyszínnel. A résztvevők száma kategóriában Magyarország csaknem 4000 fővel szintén az első lett a mezőnyben. A látott madarak számában pedig Finnország és Svédország után a harmadik helyet szerezte meg. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófa védők közül is sokan rajthoz álltak. Windischmann Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette. Ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját. Az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata két forduló után két vereséggel a tabella 11. helyén áll. A csapat ezen a héten idegenben lép pályára, az eddig szintén két vereséggel rendelkező Oshel Lions ellen. A meccset szombaton délután 6 órakor játsszák Oroszlányban. A labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája meccsei után a héten folytatódnak az NB1 és NB2 küzdelmei. A másodosztályú bajnokságban a tabella 9. helyén álló Szent Lőrinc ezúttal a 10. helyezett Videotonhoz látogat, míg a 15. helyen álló HR Rend Kozár Misleny a 12. DVTK-val találkozik hazai közönség előtt. Mind a két meccs szombaton délután 5 órakor kezdődik. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenét. Ez a 101.7 Best FM. Október 6-a kedd van, és a mai napon az Aradi Vértanúk emlékező.
1: 101.7 Best FM.
0: A Brunók és a Renátek, a legjobb zenét. Születésnaposunk is, ugyanis 53 éves lett Szekeres Adrien énekesnő, akinek pályafutása az Unisexben indult, majd hasonló sikereket érte szólóban is. És 31 éves Nikesz Dániel szinkron színész. A folytatásban hamarosan meghallgatjuk a friss híreket, addig is szólnak a dalok, mint a Back to Black, akár péntek, akár szombat guruval.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jönnek már is a folytatásban a friss hírek, információk, időjárással és közlekedéssel. Aztán Erik Pritz érkezik. Hozza meg a slágert, piano perceken belül a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Csütörtöktől elkezdenek melegedni a radiátorok a pécsi lakásokban. Folytatódik a napsütéses idő szerdán is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Csütörtökön elindul a fűtésszolgáltatás Pécsett a távfűtött lakóépületekben. A Pétáva honlapján azt írja, a meteorológiai előrejelzések alapján hűvösebbre fordul az idő, ezért azokban az épületekben, ahol erről a lakóközösségek nem rendelkeztek másként, elkezdenek majd melegedni a radiátorok. A rendszer követi az időjárás változásait, így ha például napközben nem indokolt a fűtés, a berendezések automatikusan leállnak. Az ügyfeleket arra kérik, a fűtési rendszer légtelenítésének érdekében a következő napokban tartsák nyitott állásban a radiátor szelepeket. Hamarosan indul a kereszt féléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. Több mint 90 millió forintos büntetést kapott egy webshop a NAV-tól, azért mert 2 számlázó programot használt, és ezek segítségével eltüntette utánvételes bevételeit. Az adóhatóság közlése szerint a mobiltelefonokat és tartozékait értékesítő áruház az adóbevallásai alapján veszteségesen működött, ám a NAV kiderítette, több mint 30 millió forinttal károsította meg az üzlet a költségvetést. A bevétel szándékos eltitkolása miatt a NAV akár 200%-os bírságot is kiszabhat. Ezen a héten zajlanak az országos könyvtári napok, amelyhez a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont is csatlakozott. Az intézmény a héten díjmentes beiratkozással várja a leendő olvasókat. Emellett gyermekfoglalkozások, jóga, társasjátékos délután, fotókiállítás megnyitó, sakkprogram és könyvbemutató is szerepel a programok között. A labdarúgó nemzetek ligájában a magyar válogatott hétfőn 2-1-re legyőzte Ukrajna együttesét. A két csapat a szlovákiai nagyszombaton találkozott. A magyar győzelem pedig azt jelenti, hogy Marco Rossi együttese feljött a csoport második helyére. A válogatott 4 kör után 7 ponttal rendelkezik. Az 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélküli sereghajtó Georgia vendége lesz a csapat.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Úthelyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa irányába vezető oldalon egy forgalmi sávot lezártak egy szakaszon. A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő. Nyugat felől azonban már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nem kizárt, hogy néhol kisebb eső is kialakul. Többfelé megélénkülhet a déli szél. Reggel 6, napközben maximum 27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor a Besten. Én viszont maradok és játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz majd a meglehetősen vicces felvétel a Dark Souls és a Barbara Streisand, előtte Eric Pritz játszik, ez már a piano a Besten.
0: 101.7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hit Best FM. A legjobb zenék.
1: Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap még zavartalan lesz a napsütés, reggel 6, napközben 26, akár 27 fokot is mérhetünk. A változás csütörtökön érkezik egy kettős fronttal, ott reggel 11, napközben a 24-25 fok a jellemző, feltámad a szél, és bizony már mondanak 2-4 mm esőt. Pinteken alaposan visszaesik a hőmérséklet, ugyanis napközben csak 14-16 fok lesz, marad a szél és a csapadék, míg a szombat és a vasárnap inkább csak szeles lesz, esőmentes, és maximum 17-18 fokra készülhetünk. Időjárás után dalok, nem is akármilyenek, velünk lesz majd többek között Danny Minogue és az I Begin to Wonder, előtte jön a George Michael, Mary J. Blige-ra közösen, ez az S a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. A következő beszélgetés sorozatban az étrend kiegészítőkről lesz szó, ebben segít nekünk Herke Miklós, pécsi fitness edző. Szia, köszöntelek!
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást! Alapvetően nagyon aktuálisnak tartom a táplálékkiegészítőkről való témát, hiszen a táplálékkiegészítőknek a piaca az folyamatosan nő, az elmúlt években exponenciálisan nőtt rá a kereslet, és ugyan régebben csak a sportolókra volt jellemző a táplálékkiegészítés, most már egészen a hétköznapi használatban is megjelenik a táplálékkiegészítés, sokszor esetleg még túlzottan is, és azt gondolom, hogy ha átbeszéljük azt, hogy ez a téma hogyan érinti a sportolók életét, illetve a hétköznapi emberek életét, akkor tudok egy kis segítséget nyújtani, hogy kinek milyen szerepet kéne, hogy betöltsön az életében. Első körben leszögezném azt, hogy a táplálékkiegészítők, ahogy a nevük is sugallják, ezek kiegészítők, és nem csodaszerek. Számos esetben látom azt, hogy az emberek ezzel akarnak mindent elintézni, és ugyan nem figyelnek kellőképpen az életmódbeli tényezőkre, mint a táplálkozás, az edzés, megfelelő regenerációk, hanem egyből a táplálékkiegészítőkhöz nyúlnak, és úgymond az életmódbeli hiányosságot próbálják ellensúlyozni táplálékkiegészítéssel. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy ahogy a neve is ugalja, hogy említettem az előbb, kiegészítőként tekintsünk rájuk a megfelelő életmódbeli alapok mellett. A táplálékkiegészítőknek alapvetően több csoportját különböztetjük meg, ezeken menjünk végig először, és akkor jobban tudunk haladni a témában. Az alapvető főcsoportoknak az első csoportja a mikrotápanyag kiegészítők. Ide soroljuk a vitaminokat, mint például a D-vitamin, a C-vitamin, további ásványanyagokat, mint például a vas, magnézium. Ezek azok a kiegészítők, amik általában az ilyen multivitaminokban találhatóak meg. A másik csoport a makrotápanyag kiegészítők, ezek a fehérjeporok, esetleg a különböző szénhidrátos kiegészítők, mint a vitarkó, ezek akár képesek kiváltani főétkezéseket. Tipikus használata például a fehérje pornak, az edzés környékén bevitt fehérje kiegészítés, akár edzés előtt, akár edzés után, és ezt szokták általában további szénhidráttal kiegészíteni, mint például a vitargó pótlás, ez egy nagyon könnyen emészthető szénhidrát. Tehát alapvetően ennek a makrotápanyag kiegészítő csoportja fő étkezések kiváltására is alkalmas. A következő kategória speciális kiegészítők, mint például az omega-3 zsírsav kiegészítés, a kreatin kiegészítés, ami mindenki számára egy nagyon fontos kiegészítő lehet, gondolok itt a kreatinra, esetlegesen a probiotikumok, a prebiotikumoknak a kiegészítő arzenája, ezek mind a speciális kategóriában esnek bele. Továbbá vannak a teljesítményfokozók, itt a teljesítményfokozó plusz regenerációs segítők, ezt így egy kalap alá szerintem nyugodtan vehetjük. Tisztátlanságban a BCA-k, az EA-k, a koffeinek, elektrolitok, az ilyesmi kiegészítők, amik ide sorolhatóak. Külön is felelhetőek ezek a kiegészítők, mint például egy citrullinmalát, arginin, koffein, de akár összetett kiegészítők formájában is, mint például egy edzés előtti készítmény, ami tartalmaz koffeint és különböző aminósavakat, hogy fokozzák az edzés közbeni teljesítményt.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik itt a Besten a Volvox-szal. Szól tőlük a taps!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. 101.7 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bővül a kata, jön a vagyonadó. Ismét indulnak az egyetemi filmklubok. Csütörtöktől több lesz a felhő, és ezek el is sírhatják magukat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai köztársaság, a Koreai köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI film Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
1: Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én Whiteboy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/djwhiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óra egy is. Jó, tehát mixcloud.com/djwhiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
2: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szeptikóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Civil szervezetek vehetnek részt a Külügyminisztérium pályázatán. A csillagászatban nyitott új táblatot az új fizikai Nobel-díjas. Holnap még egész meleg lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a Külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell az energiatermelésnek.
3: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri. Olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet. A tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával.

0: What is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jön a vagyonadó 1 milliárd forint felett. Korlátozásokra kell készülni a déli pályaudvaron. Csütörtökre megérkezhet az eső, de még meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jön a vagyonadó, ezt januártól vezetik be, és azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Mértéke 1% 100 milliárd felett már 1,5% lesz, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az első befizetés az idei év végi állapot alapján jövő augusztus végéig esedékes. A vagyonadóról társadalmi egyeztetés indult, jövő szerdáig várják a véleményeket. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen tárolókat. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is ingyen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztos hagyjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
1: Nem nyitott ki a középiskolák negyede Franciaországban az országos tiltakozó napon. Mintegy 30 városban több tízezer diák vonult az utcára tanárok és érdekképviseletek támogatásával. A diákszervezetek több állami forrást követelnek intézményeik számára. A tiltakozások szeptember közepén kezdődtek, az iskolafoglalások néha erőszakba torkoltak. Rendőri túlkapások miatt több vizsgálat is indult már. Váltójavítás miatt kell korlátozásokra készülni este 8-tól a déli pályaudvaron. A tegnapi balesetben megrongálódott egy váltó, a végleges helyreállítás miatt több vonalon is kimaradhatnak járatok. Egyes vonatok pedig csak kelenföldig közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás keddestét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim. Eljött a második napunk utolsó 4 óra is ezen a héten, úgyhogy én azt mondom, hogy a legjobb zenékre üljünk fel, és suhadjunk át a szerdába. James Blunt kezd, ez a Bonfire Heart.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Ez a Night Shift. Én is ezt hallgatom.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő párosunk, hogyha minden igaz, akkor New Yorkban a metrón találkozott, és annyira egymásra találtak, annyira érezték egymás flowját, hogy így megmaradtak egymásnak, és létrehoztak egy olyan dalt, ami egy ilyen retro soul hangzást hozott, és annyira működött, hogy több mint egy tucat országban top 10-es dal lett. Hogy kikről van szó? Charles Pettigrew és Eddie Chacon. De inkább úgy nevezzük őket, hogy Charles és Eddie. És jön az a kérdés, would I lie to you? Hazudnék én neked? És erre a kérdésre jelen esetben és szerencsére nem kell válaszolni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, George Ezra szerintem úgy tette Budapestet a világ egyik legkeresettebb fővárosává, hogy az életben nem járt itt. A történet nagyon egyszerű, egy európai körutazáson vett részt, viszont Budapestre végül nem jutott el, mert előző éjszaka annyira sokat és annyira jót bulizott, hogy lekéste azt a vonatot. Viszont ez őt megihlette, megírta a következő dalt, és mondom, szerintem egy időben Budapestre kerestek rá a legtöbben a világban. Azért, mert mondjuk az amcsik tutira nem tudták, hogy hol van Budapest, meg egyáltalán isszák vagy eszik. Viszont most már tudják. És ez a jó. George Ezra, Budapest, most itt a Best FM-en. Miles

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Madonnának ez volt a 12. listavezető slágere Amerikában, és hát nem bízta a véletlenre, hiszen 2000-ben írt egy olyan dalt, aminek az volt a mondani valója, hogy a zene összehozza az embereket. Eddig nagyon jó, a zene maga is nagyon jó, viszont a klipbe kellett egy nagyot húzni, és mi volt akkoriban nagyon menő? Hát persze Ali G, azaz Sacha Baron Cohen, aki egy limuzinnal furikázta Madonnát, és itt-ott megpróbált udvarolni neki. Hogy sikerült-e, vagy sem, hát arra pedig a klip talán választ ad, vagy mégsem. Ki tudja? Nézzétek meg, hogyha úgy gondoljátok. Put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak és főleg fiatalok, képzeljétek el, hogy a 90-es években még nem volt videó megosztó portál, még nem volt streamer szolgáltató, még nem volt olyan hely, ahol 850 millió zenét megtaláltok egy helyen három kattintással, hanem az volt, hogyha te zenész voltál, és mondjuk valamit akartál magaddal kezdeni, akkor vadul elkezdted levélben vagy telefonon zaklatni a már befutott zenészeket, és erről csinálta De La Soul egy dalt is, ami 4 percben bemutatja ezt az életérzést, amikor folyamatosan csöng a telefonod. Ez a Ring, Ring, Ring.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Bevezetik a vagyonadót 1 milliárd forint felett. Klasszikus magyar alkotások láthatók az egyetemi filmklubokban. Holnapra még szép napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A főállásúak számára duplájára emelkedik, de szélesebb körben lesz elérhető a kata. A kormány döntése szerint ezt az adózási formát mellékállásban, illetve nyugdíj vagy egyetem mellett vállalkozók is választhatják majd, és az érintettek cégeknek is számlázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán elmondta, a főállású katásoknak 100 ezer, mellékállás esetén 50 ezer forint lesz a havi tételes adó. Ezt a társadalombiztosítási védelemmel indokolta. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő a katánál. Januártól bevezetik a vagyonadót, erről is beszélt a kormányfő. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. Az adó mértéke évi 1%, több mint 100 milliárd forintos vagyonnál viszont már 1,5% lesz. A javaslatokról jövő szerdáig várják a véleményeket. A Fidesz a bejelentésekre reagálva közölte, semmilyen adóemelést nem támogat. Hivatalosan is jelentkezett Magyarország a 2036-os nyári olimpia rendezésére. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai köztársaság, a Koreai köztársaság, Németország és Törökország pályázna, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az Index értesülései szerint Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Győztest a többkörös pályázat végén várhatóan 2029-ben hirdetnek. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. Részletek Horváth Csabától, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójától.
2: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek. Sok esetben az NFI film Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő, vagy a legendás Fehér Rófia című animáció.
1: Holnap nagyrészt napos időnk lesz, fátyol felhőkkel, de néha előfordulhatnak felhősebb körzetek is, esni viszont még nem fog. A szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A levegő még 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sokfelé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Keleten még maradhat a napsütés. Hajnalban 3-10 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután még 22-28 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék 9 óra után is. Üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi ezt a csodás estét, és már hangolódtok arra, hogy nagyjából félbeszéljük ezt a hetet. Én hozom hozzá a legjobb zenéket, most Nelly kezd, ez a Ride With Me.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1995-ben, aki R&B-vel vagy akár rappel foglalkozott, hát el nem tudta képzelni, hogy lehet finoman is fogalmazni, nem pedig ilyen nagyon kemény, macsós, úgymond gangsteresen. Viszont a francia Alliance Ethnic húzott egy váratlant, és a 90-es évek keményebb rappel helyett inkább a funkos, szólos és pozitív hip-hopot választották. És jól tették, hiszen a következő dal nagyon hamar a legsikeresebb slágerük lett. Ez a Respect.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi trükkös dal következik, aminek az a pikantériája, hogy a 70-es évek diszkóvilágából merít Bionic Boogie Dance Little Dreamer című felvételének a hangulatát és az elemeit emeli át egy modern house környezetbe. Könnyed vokál, lüktető alap, és ez a tipikus, de tényleg az a tipikus 2000-es évekbeli napfényes hangzás, hogy az ember nem tudja elképzelni, hogy Ibizán van, vagy csak egyszerűen bárhol a világban egy tengerparton, és nagyon jól érzi magát, és lazul. És ez kell most nekünk, úgyhogy a következő 3 perc 42 másodpercet mindenki élvezze ki!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, ura, 2011-ben Flowrider ezzel a dallal gyakorlatilag jó kedvet csomagolt, nagyjából 3,5 percbe. A Good Feeling egyik legnagyobb érdekessége, hogy a refrénben hallható női hang Etta James 1962-es felvételéből származik, vagyis egy közel 50 éves szólhang került egy modern klubsláger közepébe, mondjuk ez sem egy mai dolog, az egyszer biztos. A dal több mint 20 országban került a top 10-be, Flowrider pedig ismét bebizonyította azt, hogyha ő mondja azt, hogy minden rendben van, és jó érzése van, akkor abból nagy buli lesz. És ezt nemrég Magyarországon is bemutatta. Na, jön a Good Feeling!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új távlatokat nyitott a csillagászatban a fizikai Nobel-díjas, kutatásban is segíthet a vadászó macskánkról készült fotó. Egyelőre marad a kellemes ősz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a Külügyminisztérium. A fő cél, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, illetve jobban megismertetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopokat, tanulmányi versenyeket, előadássorozatokat támogathatnak. Pályázni november 6-áig lehet. Belga részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Francis Hansennek az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért jár az elismerés. A tudós felismerte, hogy a déli sarki jege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére. A felfedezés új távlatokat nyit a csillagászatban. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során mennie kell. Az energiatermelésnek.
1: A házi macskák vadászatát térképezik fel magyar kutatók. A Hunren ehhez a lakosság segítségét kéri, olyan fényképeket vár, amelyeken vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A cica szájában hozott egér, madár vagy gyík a gazdának kellemetlen találkozás is lehet, a tudósoknak viszont az erről készült fotó fontos adat, főleg ha a történteket is leírják hozzá. Holnap napos idő várható, általában kevés, egyszer-egyszer több felhővel. A levegő 23-27 fokig melegszik. Csütörtökön sok felé megvastagszik a felhőzet, esőre, záporra, zivatarra is egyre több helyen számíthatnak. Délután még 22-28 fok lesz. Péntekre aztán lehűlés érkezik, felhők is megjelennek az égen, bár esni egyre kevésbé fog, akkor a reggeli 10-16 fok után délután már nem lesz több 16-23 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után 3 perccel is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Félbevágjuk nagyjából az én estémet, hiszen 10 óra van még hátra 2 óra, ami rommával pakolva nagyon jó zenékkel. Kezdésnek egyből itt van Matchbox 20 és a How Far We Come. Ennyi.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik soha, de soha nem tudják, hogy kit és mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele, kérem szépen, holnap Amália névnapja van, viszont van ugyebár egy kibővített naptár, mi szerint holnap felköszönthetőek az amálok, a bakácsok, a bekesek, a Garfieldok, a macskának boldog névnapot, a Máriák, a Márkok, a Márkusok és a biztonság kedvéért a Zserárdok. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, mert akkor talán nem felejted el, hogy így vagy úgy, de emlékezz meg rájuk. Pont és kész, sakmat, te leszel a legnagyobb sztár, és ennyi. Nálunk pedig most Sheryl Crow jön, ez az All I Wanna Do.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2003-ban egész Britannia, de azt mondom, hogy egész Európa, hanem az egész világ megőrült azért a három angol csajért, akik csináltak egy olyan szakítós dalt, ami marhára nem volt szakítós dal, hiszen az volt a mondani valója, hogy egy szakítás után az ex annyira hiányzik nekünk, mint mondjuk egy plusz lyuk a fejünkbe. Szerintem már tudjátok nagyon sokan, hogy miről van szó. Hát persze, hogy a Sugababes-ről jön a Hole in the Head.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Bob Marley és a Jamin érkezik, egy kicsit átgondolva, de a lényeg az, hogy az alap, tehát Bob Marley dala az Exodus albumról érkezik, amit már kénytelen volt Angliában felvenni, hiszen Jamaikában egy ilyen merénylet áldozata lett. Pontosabban merényletet akartak ellene elkövetni, mert nem sikerült, és hát el kellett menjen onnan. Viszont ő úgy gondolta, hogy nem a menekülés a jó filozófia ebben az időben, hanem az, hogy megtartsa a jó hangulatot, és hozza ezeket a zenéket, és ezt itt továbbítsa az egész világnak. Jó, elment Angliába, de azt szerintem ilyen full biztonsági okok miatt történt. Na, ne menjünk bele, túl sok volt a szöveg. Bob Marley, Jamin, egy picit újra gondolva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Robin Rez Got To Get, Fit Leila K. És nagy érdekesség, hogy a marokkói származású énekesnőt a duó egy rap versenyen fedezte fel, és annyira jól sikerült, és annyira megtetszett nekik, hogy hát bevették ebbe a dalba. Ez a dal meg annyira jól sikerült, hogy utána meghozta neki a világhírnevet, és leuralta a klubokat megállás nélkül, itt szólóban is. Tehát a cím Got To Get az az énekesnőnél Leila K-nél, mondjuk úgy, hogy a slágerlistákra is igaz volt. Na, ennyit erről.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás keddi éjszakát, én még Favi Tomi vagyok, a Biki, és indul ennek a csodás keddi napnak az utolsó órája, hogyha eddig nem tudtátok volna. Nyugi, én segítek mindenben, most például abban, hogy feltüzeljük egy picit a hangulatot, hiszen jön Sopol, ez a We Be Burning.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az a pont, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Reggel 7 fokra ébredünk, napközben pedig 25 lesz. Az időjárás, pontosabban az időjárási körülmények pedig nagyjából ugyanolyanok, mint a mai napon. Elég sok napsütés, kevés felhő, hála az égnek, hogy szél nem várható, és a többi, és a többi, és a többi. Se csapadék, se front, se semmi. Úgyhogy egy viszonylag kellemes őszi nap. Ilyen, az ilyen őszi napok szerintem jók amúgy, ezeket elfogadom. Na meg a következő dalt is. Jön a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

stuck around.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, Best FM Magyarország, Best FM Hungary, valahogy így megtaláljátok. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, majd utána venni a fáradtságot és végiggörgetni, lecsekkolni, megvizsgálni. És hogyha ez is megvan, és valamelyik elnyerte tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot. És persze, előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig itt van Kanye West, ő is köszönetet mond, csak a saját maga módján és stílusán jön a Stronger.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este megint találkozunk, hiszen egész héten én vagyok este 8 és éjfél között. Egy a lényeg, hogy most elhúzok hazafelé, nektek pedig nagyon szép estét és jó éjszakát, szép álmokat. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és az

molekula, molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy akár Carl Lewis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.